Baba akaza biyanzoa nerekaye matere nekaye butumwana nerutuki mbatuki mukandi nyangalo tizimuno okongolwa bomana bitse hibwa mukandi mukao mutichibu yabuyangamana inga okay no we your kongo.